0: Köszönöm szépen! Hamon Dorgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Me gusta la vida. www.ginocchiorockstar.com.